0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kaptúra. Elhagyott folyómeder. Azt a folyómeder szakaszt, amely a kaptúra miatt víz nélkül maradt, nemzetközileg használt angol kifejezéssel wind gap-nek nevezzük. Annak a változatnak, amelyben maradt némi vízfolyás, water gap a neve. Hegyvidékeken, így a Sziklás hegységben ezek a topográfiai alakzatok különösen alkalmasak voltak utak építésére.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, ko közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre vegyérték elektronjai közössé tételével.
2: Lamacsun Rádió.
3: Tech felhő ajánló. Korta.

0: Na mi van még?
1: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenebona. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek, a hangomat egyszerre ezzel a négy sávos, 8 bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig, legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsón Rádió.
3: Ez a Dalmatogér.

for a watch. How you talk to me.

me sometime. Is your true? And it's

Thank you.

here like row, row, freaks only. We're all out here like woo.

0: Na mi van még? Na mi van még? Lamacsó Rádió.
1: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: And then they will judge your sincerity.
1: Follow me.

Back to the main.

Exactly.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Lakmacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adom

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

I thought you could never.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsom Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsom Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsom Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Sziasztok! Ez a Bér. Köszi, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Azt, köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök. Ilyen még nem volt. Kivel Fidót, ő áll tisztességesen.

0: Yes. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
3: Velem.
0: Én.
2: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
3: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán, és ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írt. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
3: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
3: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni. Mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
3: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer Void zenekarra.
3: A Cancer Void együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már. Az első külföld.
3: Az első, meg egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig... hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágráb, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz.
3: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből. És nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennek a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az oszvari Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
3: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt, igazából, nagyon faszal.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
3: Hát...
4: Csak viccet.
3: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, a Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor de jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
5: Hát meg szerintem fontos ebben a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy na, egyszer majd kurvához rakom töltényebb, bajuszba azt, hogy ez így megy a gigizés, mint az állam.
3: Hosszú haja.
5: és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
5: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurusok aktív zenekarra, meg kurusokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintén. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog. Uh-huh.
2: És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések, az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket, mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítunk.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
3: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fesszusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfern nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen e közé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, faszal ez.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
3: abszolút
1: terv.
3: Ja, Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
3: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint, hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemezen rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
3: szám. Ez nem így.
6: Új az a szám, hogy nem lehet.
2: Hát a nézőt, az, hogy az első számot játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
3: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
3: mi köszönjük.

0: Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Lamacsó Rádió.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

Oh.

Thank you.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is mosható.
1: 1993-ban te voltál az első
5: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
7: Semmi sem vízkárban.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
0: Próbáltad már, hogy adakozol a...

0: Lahmacun Rádió.
1: A Lahmacun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lahmacun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lahmacun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lahmacun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
2: Ez itt a Lahmacun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Planking. A planking feltalálói között számos nevet emlegetnek, az biztos, hogy 1997-ben Gary Clarkson és Christian Langdon, két angol fiatalember kezdte el a játékot The Lying Down Game néven. Ezt követően Európában és Japánban is elterjedt, sőt, még Koreában is akadtak követői.
3: Lahmacun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
4: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
2: Ez itt a Lahmacun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes mind szürke. Kotta és dallam. Az egri ménes mind szürke, az egri kislány mind büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes mind szürke.
3: Lahmacun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

0: Szabadsó Rádió. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
2: Homlokzat. Borika, a barna, nagyszemű 8 éves kislány a 100 éves ház előtt áll. Nézi a homlokát, keresi a szelíd vonásokat, a lágy töréseket, keresi a megértő, nyugodt szemeket, de nem találja sehol. Egy kíméletlenül egyszerű, kegyetlenül nyers téglaházat lát, rajta az italtól bebarnult foltokat, a háborúktól keletkezett pórusokat, az ütésektől felszakadozott bőrt, a beteg ráncokat, a fagyott vonásokat és a rémületet tükröző ablakszemeket. Sétál a ház körül, tétován, nézi az egyik oldalról, nézi a másikról. Egy látomással áttört falrészen át meglátja az udvarban játszó gyerekeket, érzi a dohos szemét, szagát, hallja a bezártak sikolyait, s bámulja a láthatatlanul egymás nyakához láncolt szomszédokat. A sütőkre görnyedő vénasszonyokat, a fejüket a falba verő lakókat, akik nem szabadulnak a háztól, mely önmaga lepusztult kórháza és orvosa, fogja is börtönőre lett meg annyi társával az utca képén. Nézi a házat, amelyben lakik, s a mellette sorakozó ugyanolyanokat, ahogy végtelen sorban egymás kezét fogják, s várják, hogy szűnjék meg a fogság, s elindulhassanak messzire, oda, ahol az erdők, a hegyek, a folyók és a tisztások vannak. Borika keserűen elmosolyodik, majd rácsimpaszkodva a kapuajtó hatalmas kilincsére, résnyire betolja az ajtót, és befut az őt bámuló fejbe.
3: Udvar. Az udvaron ritkán tartózkodnak lakók. A feltöredezett betonon gyorsan sorrannak, mintha egy kellemetlen, közös aknamező menekülnének. Csomagjukat, babakocsijukat, kerékpárjukat féltve mentik át a kapuig, a kijáratig, ahol már biztonságban érzik magukat. Az udvaron egy nincstelen család él. Két felnőtt és 4 gyerek. A hátsó lépcsőházugában kartondobozokból, faládákból rendeztek be maguknak egy kis menedéket néhány koszos paplannal. Senkit nem bántanak. S habár a lakók megtűrik őket, félnek, menekülnek a szegénység szagától. Attól a gondolattól, hogy egyszer akár ők is ilyenekké lehetnek. A nyári melegben úgy élnek itt, mintha egy érintetlen erdőtisztássá lennének. A gyerekek eldugítva a csatornanyílást, vízzel töltik fel az udvart, s felfújt gumibelsőket tologatva maguk előtt pancsolnak a felmelegedett vízben. Az öregek a sarokban ülnek, kapadohányt szívnak, s mosolyogva figyelik a gyerekeket. A tél a legnagyobb ellenségük. A téboító hideg, s a mindent betakaró hó, amely alatt nem találni se csikket, se kenyeret, sem ehető maradékot. Egy kerék nélküli bicikliük van, mely téglákon áll a poroló mellett. Arra ülnek fel felváltva, s tekernek üresben, vég nélkül, mintha eszeveszetten sietnének a semmibe, hogy felmelegedjenek. S hajtják a sehová sem tartó járgányt, mintha a ház falai közé feszített szárító kötélen, akár egyetlen hatalmas idegszálon igyekeznének áthajtani valami jobba, egy érthetetlen világ felek ellensúlyozva, életük hatalmas mutatványának kellős közepén. Tekernek, S még farkas szemet néznek az elmúló idővel, azt remélve, hogy elérik a túlsó partot, a biztonságot, hogy van még csoda, sikerül a mutatvány. Idegeik lassan megbicsaklanak, az alattuk feszülő vonal megpattan, s nem marad más, csak a zuhanás a mély semmibe. S ha majd zuhannak, elkerülhetetlen kudarcba fúló kötéltáncok utolsó órájában szeretkeznek még egy utolsót a házszínpadán, szégyenérzés nélkül, hogy összeomolva, egymásra borulva elvehessék őket. Addig meg élni kell, s tekerni, tekerni előre, vég nélkül.
4: Földszint 5. Kata 25 éves, nagyon sovány, törékeny lány. Képtelen rendes állást szerezni, de nem is bírná erővel. Nagy félelmek törnek rá, rettegve gyanakszik, tudatát ismeretlen félelmek öntik el, melyeket eszelős, bátor kacagással próbál elűzni magától, majd arcára újra kiül a szürke mozdulatlanság. Senkiben sem bízik, gyanakodva pillant a hozzászólókra, szinte mindig egyedül van, sötét szobájában, s ugyanazt a szöveget ismételgeti. Nézem a kardvirágot, és látom, ahogy megpattan. A virág levelei lassan elválnak, halakká változnak, egy akváriumban lebegnek. Egy levél, a legnagyobb, hal, lassan elfeketedik, nagyon-nagyon fekete lesz, kinyitja a száját, egyre jobban tátja szét, majd emberformára feszíti magát, és átalakul ördöggé, kis, ronda, fekete, nagyon gonosz ördöggé. Az ördög kiúszik, s körbeúszik a szoba akváriumban a virágok, a székek, a szekrények között, majd lassan, kedvesen mosolyogva a vállamra telepszik. Én simogatni kezdem, majd lefektetem egy pici párnára, s nézem őt azon tűnődve, vajon ő a gyerekem, vagy a férjem. Elájul, majd magához tér, s mered maga elé. Nem érti, miért történik ez vele újra meg újra. Nem érti, mit vétett, hogy állandóan ezzel az ördöggel kell együtt lennie, s hogy miért nem tud tőle szabadulni. Kérte már annyiszor, hogy vegye őt el feleségül, vagy legyen a gyermeke, de az csak nevet rajta. Minden álmában, minden ébrenlétében a lány feje melletti ablakokat töri be, azok ezernyi szillánkját zúdít a fejére. Nap mint nap meggyilkolja, kijátsza, megmérgezi, elárulja, majd amikor végre a lány elüldözi, akkor meg hiányzik, s hangtalanul sikoltozik utána, hogy térjen vissza, lépjen a szobába, változzon ismét mozdulatlan virággá. Dobják ki innen a virágokat! Félek! A virágokból ördögök úsznak elő! Segítség! Vigyék el innen a virágokat! Ne! Ne vigyenek el semmit! Hagyjanak békén! Ne vigyék el a gyerekemet! Menjenek el! Üvölti kétségbeesve, majd visszaül, s néz maga elé.
3: Mosókonyha. Kata gyakran megy fel a ház legfelső emeletén kialakított mosókonyhába, frissen mosott ruháit kiteregetni. Itt jól érzi magát. Szereti a frissen mosott ruhák illatát, a szabadon lengő lepedők, ruhadarabok látványát, s innen szeret nézelődni. A ház udvarára nézve egy szép börtön csendes világát látja. Majd kikönyökölve a mosókonyha ablakán, a szomszédos bérházak felé emeli tekintetét, s elmereng, hogy azok is biztosan mind ugyanolyanok, mint ez a ház. A nagy bérház tengerben az ő háza egyetlen csepp, s a tengernyi ház csak azért van, hogy az emberek bennük összezárva, egymáshoz láncolva nézzék és éljék végig a kiszabott időt, emészszék meg a hátra maradt napokat, a belőlük elpárolgó életet. Tereget, s ahogy a kötéllel rendezgeti a nedves lepedőket, azok megérintik arcát, mintha egy tiszta, angyali hívogató kéz tenne barogatást a homlokára. Behunja szemét, megjelenik előtte anyja mosolygó arca, s elcsodálkozik, hogy valamikor mennyire vásolt minden. akkor még nem kellett félni. Még nem látta letörni a kardvirág levelét, nem úszott felé a száját tátogató ördög. Ekkor két erős kéz fogja meg hátulról derekát, a földre rántja, szaggadni kezdi róla a ruhát. A gondnok leste meg, hogy egyedül jön fel, s kihasználva az alkalmat most megtámadja. Kata rémülten érzi, hogy az angyal keze tovasuhan. Már sikoltozni sincs ereje, csak remeg, majd eszelősen vacog, s belenyugvással tűri, hogy az erős ember leszorítja a hideg kőre. A férfi a tekintetét keresi. Ő meg félájultan elfordítja a fejét, felnéz, tekintete a lebegő, integető lepedőket keresi, míg zuhan magába lefelé, s távolodnak, egyre elérhetetlenebbek lesznek a fehér angyali szárnyak. Csak a zuhanás marad. Zuhanás vissza a szoba akváriumba, ahol majd az ördög borogatja homlokát, vagy izzóvassal szúrja szívét. Zuhan, ismét anyja mosolygó arcát látja, majd elájul. Arra tér magához, hogy a férfi félre löki, s otthagyja. Ha összeszedi magát, hazamegy. Ha nem, akkor itt hal meg. S vége egy történetnek, mely nem számít. Angyal már úgy se jön. Nem segít. Nem tud már itt leszállni.
4: Földszint 6. Maja szőkisbarna, zöldszemű, nagyon sovány fiatal lány. Bőre enyhén piros, ajkai duzzadtak, hangja mély, remegő. Szemét idejét múlt

0: mint egy jó kiképzett katona. Ebbe a házba azért költözött, hogy neheztelő családjától és terhessé vált régi ismerőségtől megszabaduljon. A 20-as évei küszöbén jár, s nem bír ki egy napot sem kábítószer nélkül. Már nem tudja jóformán, hogy hol is van, s mi van vele, de ez nem is nagyon érdekli. Kora délután ébred, s azonnal egy lövéssel kezdi a napot, majd útjára indul, hogy munkát szerezzen. Gyakran fotózzák, amatőr szexlapoknak, akár egyedül, akár férfiakkal, nőkkel, állatokkal, tök mindegy. Elfogadja, mert akkor lesz egy kis pénz, és néhány napig megnyugodhat. De a pénzzel mindig zűr van, mert soha nem fizetik ki simán, hanem meg annyiszor rákényszerítik, hogy mindenkit kiszolgáljon. Ha meg nincs munka, az még rosszabb. Ilyenkor felkeresi a vele még szóba álló haverjait, akik anyagért fogtatják, vagy barátaiknak tovább passzolják. Már évek óta szinte semmit sem eszik a vele szeretkező férfiak spermáján kívül. Nem engedi őket máshogyan elélvezni, magjaikat a szájába gyűjti és lenyeli. Ez az egyetlen eledele, és meg van győződve, hogy ez a legjobb, legszépítőbb táplálék, melytől bársonyos marad a bőre, maradandó a szépsége. Megszerzése már belesimult életmódjába, az egymásba folyó napok során. Késő éjjel vánszorok haza, miután az utolsó helyről is kilökték, mint a kivert kutyát, akkor, amikor már a legutolsó szerencsétlennek sem kell tőle az égvilágon semmi, még egyetlen pohár italért sem. Ha tud, útközben hazafelé felszed még valakit, akárki, s tér haza egy-két tanástalan, elveszett figurával, ritkán nagyobb társasággal, akiknek vágyait, testi vergődését orvosolja, élelmére. Egy hajnalon törpe, tök részegen, ordibálva jött haza, és őt kereste. Oda ment az ajtajához, vadul ütni, rugni kezdte, s ordított, hogy nyissa ki, be akar menni, nőre van szüksége. Olyan düvel ordított, olyan eszeveszett méreggel, hogy a ház lakóit mind felébresztette, de azok nem mertek szólni, féltek a bedurvult törpétől. Törpe végül betörte az ajtóüveget, és benyúlva kikulcsolta az ajtót. A kis, egyszobás lakás nagy ágyán ott találta helyet, katálva kettesben, mesztelenül, önkívületben, körülöttük szanaszét dobált fecskendők, üres üvegek. Odalépett Majához, levetkőzött, s a nyitott ajtóra rá se hederítve rámászni készült. A lány félig magához térve ágyékon rúgta, majd amíg a férfi összecsuklottan szitkozódott, összeszedte pár ruhadarabját, felvette őket, kitámolygott az udvarra, s elmenekült. Törpe lassan felállt, majd mérgesen prüszkölve az eszméletlenül fekvő kata mellé dőlt az ágyra. Először csak nézte, majd mérgesen támadni kezdett. Megfogta a haját, és tépni kezdte, majd a fejét durván a falba verte, szorosan megfogva hideg lábát, beleerőszakoskodott. Mozogni kezdett rajta, szuszogott, majd amikor megvolt, leköpte az ellenállást nem tanúsító lány arcát. Kata továbbra is csak nézett maga elé mozdulatlanul. Törpe a sarokba vizelt, majd felhúzva a sliccét, kisétált az udvarra, s kiabálni kezdett.
1: Ünnep van ma, köcsögök! Gyertek kefélni, én fizetem a kört mindenkinek! Itt a csaj, akitől mindent megkaptok! Gyertek lefelé, randa állatok! Nem láttatok még Pinát? Na most majd meglátjátok! Láthattok, amennyit akartok!
0: A lakók ilyetten hallgattak, majd néhányan mocorogni kezdtek, kíváncsian kimerészkedtek a folyosókra, lassan lefelé, a földszintre megnézni, hogy igazat mondott-e törpe. Amikor a lakás elé értek, meglátták a rozzant ágyon fekvő lányt, s tudták, hogy már nem áll ellen semminek. Lassan beléptek, az ágy mellé merészkedtek, megérintették. A fakó arcú, szép vonású lányt, akit meg annyiszor megkívántak, s akire mindig is vágytak, de a vágyukból csak féltékeny méreg maradt. Nézték az ágy körül állva, zavarodottan, nagy, tanácstalan csendben, szemükkel falták, de túl gyávák voltak ahhoz, hogy megtegyék. Izgatta őket a hatalmas lehetőség, s valami megfoghatatlan bosszúvágy és gyűlölet is lappangott bennük, majd megtörve a mozdulatlan csendet, ördög lépett a többiek elé, csendben kibombolt a nadrágját,

maga felé fordította a lányt, és belefurakodott. Sokáig mozgott a kínos csendben, majd amikor befejezte, hátralépett, begombolta nadrágját, és elment. A többiek felbátorodva összenéztek, majd fegyelmezetten, csendben várva sorukat, követték a példát, mintha egy nagy, megmagyarázhatatlanul fontos ünnep szereplői volnának mindannyian. Csak adták kézről kézre a testet, mely időnként beleremegett a hidegbe, nem riasztotta el őket a lány, rettenetet tükröző szeme, mely a mennyezetre meredve kérdezte, miért? Miért ő az, aki nátgázolnak? Akit megaláznak, megsemmisítenek? Miért mindig éppen őt, a leggyengébbet? Őt, aki egyiküknek sem ártott, őt, aki soha senkinek nem ártott, s aki talán éppen emiatt most megsemmisítene. A férfiak még ténferegtek az ajtó előtt, majd otthagyták a lányt, aki mozdulatlanul fekve nézett továbbra is maga fölé, s várta, hogy jöjjön érte akár ördög, akár angyal. Már délután volt, mire fel tudott állni, s összemocskolva mesztelenül az udvara támadott. Kiállt a szélbe, s csak nézett sokáig maga elé, majd csupasz lábával felmászott az udvar közepén téglákon álló kerékpárra, s a poroló vastag vasrudjába kapaszkodva a rajta lógó kötelet a nyaka köré tekerte, s míg tekintetét értetlenül a fölötte tündöklő kék égre emelte, fel, a ház falaira, az őt bemocskolók gyilkos tekintetét rejtő ablakokra, nyugodtan, megrendíthetetlen eltökéltséggel kirúgta maga alól az ülést. A zsinór megfeszült. Kata arca megmerevedett egy szigorú, fájdalmas kifejezésben, mely harag nélkül mutatta a fájdalom, az indok nélkül kiszabott nyomorultságon és szenvedésen túl az egyszerű tisztaságot. Szemében a földi poklot megvető pillantás tükröződött, a szenvedés, amely a rajta átkázoló élet fölé emelkedett, s amely nem tudhatta még soha, miért kellett éppen neki a játékban örök vesztesnek lenni. Hosszú kínos csönd után a ház ajtói, ablakai lassan újra elkezdtek kibecsapódni, s az élet ugyanúgy folyt tovább, mintha semmi nem történt volna. Csak Borika ment oda hozzá, ugyanabban a Katától kapott szétgázolt női cipőben, kis ruhában, váltáskával, melyekben már annyiszor játszott az udvaron, s elébe állva nézte. Nézte a szemét, a megkeményedett arckifejezést, a sovány melleket, a piszkos, ragacsos lábakat, a sovány combokat, a fiatal, élettelen testet. Nézte sokáig, s valami nagyon rosszat érzett. Mintha saját anyját látná, vagy akár saját magát felnőttként, amint ugyanezt kapja, mert mi más is kaphatna. Hisz neki Kata volt az eszményképe, mindig is olyan akart lenni, amilyen Kata volt. A gyerek félelmében elfordult, leült a betonra, a poroló tövébe, s a kis táskáját maga mellé ejtve, kétrét görnyedve zokogott. Zokogott keservesen, s magányára ébredve ijedten bugyjába nyúlt, s hideg reszketésben dörzsölni kezdte hűvös lába közét. Dörzsölte erőszakosan, mintha magát erőszakolná meg végső félelmében, bármilyen kapaszkodót keresve kapaszkodhasson akár magába, s az álomba, hogy jön a mentőkéz. De nem, már álmába sem reméli a vigaszt, mert már az álomból sem maradt immár semmi, nincs, soha többé nem lesz, már az utolsó porányi remény sem maradhat meg, mert halott, nem létező, talán soha sem létezett. Felnézett, s úgy tűnt, mintha Kata alig észrevehetően intene neki, mintha még egy pillanatra megmozdulna a szeretett kéz, egyszerre hívva őt és búcsúzva tőle. A szél finom fuvallattal simogatta a kislány fejét, amíg figyelte, ahogyan a felette görcsbe szorult arc lassacskán kisimul, s utolsó melege is mindörökre eltűnik a fölé feszülő égben. Második emelet 1. Rudika 12 éves kövér, vidám, göndörhajú kisfiú,
idős szüleivel és két kamasz nővérével él, akiknek fiúik vannak. A három gyereknek egy közös szobája van, és mivel a fiúk gyakran jönnek, a lányok kiküldik Rudikát a szobából. Menjen el valahová játszani, sétálni, csináljon, amit csak akar, csak ne lábatlankodjon. Rudika nagyon magányos, és általában azon jár az esze, hogy egy napon mindezt megbosszulja. Szüleinek azt, hogy meg se hallgatják, nővéreinek azt, hogy sohasem játszanak vele, csak kefélnek naphosszat az udvarra néző gyerekszobában, viharcolásukat hallgatja az egész ház. Egy napon Rudika vidáman érkezett haza az iskolából, és eldöntötte, hogy játszani fog testvéreivel, és beszélgetni szüleivel. Boldog volt, remélte, hogy most végre történik vele valami jó, valami megváltozik, nem lehet mindig minden csak rossz otthon. De szülei, nővérei most sem akartak vele foglalkozni, kiküldték a lakásból. Rudika elvörösödött, majd fogta a család kedvencét, a kis spánielt, és elvitte sétálni. Amikor visszatért a sétából, a lakás ajtaja zárva volt, csak a szokásos nyögések szűrődtek ki az ablakon. Kopogott, csengetett kitartóan, de továbbra is csak a nyögéseket hallotta, majd kuncogást és zenét bentről. Rudika kigombolta nadrágját, letolta gatyáját, s maga alá szorítva nyűszítő kutyát levágódott a függő folyosóra. Vakarászott, babrált a lába között, majd amikor már érezte a várt feszültséget, hosszan kínlódva, míg a kutya rémülten kapálózott, kivont kardként kezdte tolni kis farkát. A kutya nyűszített, kapálózott, menekülni próbált, de hiába. Rudika erősen fogta, kereste rajta ügyetlenül azt a valamit, amiről maga sem tudta micsoda. A szomszédok lassan előjöttek odúikból, egyikük röhögött, a másik a fejét csóválta, csak néztek, de nem tettek semmit. Rudika mérgesen mozgott, ünneplő nadrágja szétszakadt. Hirtelen kinyílt lakásuk ajtaja, félmeztelen nővére rohant ki rajta egy fokossal a kezében, s teljes erővel kezdte ütni vele a fiút. Kegyetlen düvel, gyűlölettel ütötte a fejét, még akkor is, amikor az már csupa vér volt, amikor már a gyerek meg se mozdult, ütötte mindaddig, amíg a kutyus ki nem húzta magát a görcsös szorításból, és a lányhoz nem futott. Hetekkel később Rudika anyja a lakásuk előtti folyosót mosta fel. Partvisára rongyot tekert, s miután a vödörbe mártotta, végighúzta a szürke kövön. A kő, ahogy végighúzta rajta a rongyot, vörös lett. Mérgesen letekerve a rongyot látta, hogy az Rudika nadrágja, amelyből még mindig folyik a vér. Második emelet 7. Sebestyén fiatalos alkatú, 50 körüli férfi. Szőkésbarna haja körbefogja furcsa szikár arcát, melyet két őrült kék szem tesz nagyon élővé. Furcsán nevetgél, apró fehér fogai ilyenkor kivillannak, de általában senki sem érti, hogy miért s min nevet. Valamikor pilóta volt, 8 nappal lát éve sürgőt forgott a repülők körül, szerelte, javította őket, s repült is, amennyit csak tudott, amikor engedték, s akkor is, amikor nem. Éveken át egy üzemanyagot nem igénylő, statikus energiával meghajtott űrrepülő létrehozásán dolgozott, amellyel addig akarta járni a világűrt, amíg meg nem unjon. Ez volt az egyetlen álma, ennek élt hosszú évekig, ezért kutatott, mért, szerelt, tervezett, és szerezte be újabbnál újabb kellékeit. Terve azonban nem sikerült, a hatalmas részcsövekből, megmunkált farészekből összeeszkábált űrhajó a rengeteg tökéletesítés után sem akart felszállni. Hetekig szenvedett mély depresszióban, majd végül eldöntötte, hogy valami mást készít. Nagyon magányos volt, így kitalálta, hogy egy nőt konstruál. Egy olyat, amelyik őt, az emberi fejlődés kiemelkedő alakját, a tisztet, feltalálott géniuszt örömmel kiszolgálja. 2 évig dolgozott, mire az impozáns idomokkal is rejtett vezérlőkkel felszerelt, babát végre összeszerelte és bekapcsolhatta.
Szép estélyi ruhába öltöztette, arcát kisminkelte, ő meg fehér egyenruhát öltve fotelébe ült, s magához parancsolta. A baba mozdult, s berregve mestere felé indult, majd odaért, letérdelt, és simogatni kezdte nadrágját. Sebestyén megilletődve levette tányérsapkáját, hátra simította haját, kigombolt a slicét, s a baba pillanatokon belül ott bólogatott rendeltetésének megfelelően. Sebestyén meghatódva, üveges tekintettel, dadogva méltatta a teljesítményt. Múltak a napok, és Sebestyén életét boldogsággal töltötte el új találmány. Meg volt vele elégedve, nap mint nap tökéletesítette, egyre élethűbbé varázsolva a feladatát bravúrosan végző babát. Egy napon azonban Sebestyén váratlanul rosszul lett, a kezén elmérgesedett mély sebbel azonnal kórházba szállították és megoperálták. A műtét után legyengült, s napokig feküdt a kórházban. Amíg ő a kórházban tartózkodott, két kamasz a harmadikról, akik már régebben észrevették találmányát, éltek a lehetőséggel, betörtek Sebestyén lakásába, s kipróbálták a babát. Össze is verekedtek volna a babáért, ha az nem olyan fáradhatatlanul odaadó, s nem meríti ki mindkettőjüket teljesen. Mivel az iskolában nem tudtak a remek találmányról hallgatni, egy idő után kénytelenek voltak iskolás barátaiknak is megmutatni, s engedni, hogy megannyian kipróbálják. Már a fél iskola túl volt a gép kipróbálásán, éjszakában nyúló bulizások után, mire Sebestyént hazaengedték a kórházból. Amikor hazaért, és meglátta az összemocskolt lakást, a széttört bútorokat, a mindenfelé szétdobált szemetet és a szoba közepén széttörten, összemaszatoltan, megalázva fekvő babát, összerögyött, sírva fakadt. Eldöntötte, hogy méltó búcsút vesz a babától. Találmányát saját konstruálású fémkoporsóba helyezte, melyet villogó lámpákkal díszített, elejére a baba kisméretű másolatát, oldalaira rakétákat szerelt, s kivitte egykori kifutópályájára. Magányos, gyászszertartás keretében az égre irányított koporsó előtt tisztelgett, majd begyűjtötte a rakétákat. A koporsó felrepült, néhány robbanás után darabjaira esett, maradványai a távoli szántóföldekre hullottak. Sebestyén könnyezve tisztelgett, majd hazaindult. Tudta, eljött az idő, hogy visszatérjen űrhajója megépítéséhez. Első emelet 7. Az orvos megtermett, kopaszodó férfi. A vízvezeték szerelő mellett lakik, kerüli a lakókat. Ha azonban mégis szükség van rá, segít, beadja a nyugtatót, amitől a test megnyugszik, amíg benne maradt lélek elkábul, megpihen. Jávorfi doktor, ha van néhány óra szabadideje, lehúzza redőnyét, Puccini operákat tesz fel régi lemezjátszójára, levetkőzik, s hatalmas sminktáskáját teszi maga elé. Először a lábát borotválja, majd bekeni vastagon krémmel, ezután jöhet a sminkelés. Gondos alapozással indít, majd felkerülnek a színek, a műszempillák, végül vastagon a vérvörös rúzs. Ezután fekete nejlon harisnyát húz, a harisnya tartóhoz csipteti, melltartót vesz fel, fűzőt szorít magára, majd jön a fekete, magas sarkú cipős, végül a bordó, selyem, barokk ruha. Haját zselével hátra simítja, majd a szobában sétálni kezd, konyakot kortyolgatva régi kristálypoharából. Legyezőt vesz a kezébe, rágyújt egy újabb cigarettára, hosszú szipkájába teszi, majd komolyan, elhivatottan beszélni kezd maga elé. Arról beszél, halott anyja fényképét szorongatva, hogy micsoda rettenetes cirkusz uralkodik a mai világban, és mennyire kihaltak a közös mulatságok. A közös kirándulások a többi kollégával a szabadba, a hajókázás, s a késő éjszakában nyúló zsúrok, melyeken felszabadulhattak, s kiélhették titkos vágyaikat. Ő az oroszlán ruhába öltözött Kerényi professzort szerette a legjobban, aki Byron verseket szavalva csalogatta őt meg annyiszor a szekrény mögé, ahol szenvedélyesen csókolózhattak. Jávorfi doktor ma már nem kell senkinek.
Barátai nem maradtak, csak a komor hétköznapok, melyeken morcosan megy egyik lakásról a másikra, s nézi az elmúlás kegyetlen nyomait. Ezt a szürkeséget csak a magának szentelt órák oldják fel, amikor beöltözve felidézi ifjúkori élményeit, s álmodozik régi foteljében üldögélve, míg el nem alszik, arcán szét nem kenődik a smink, le nem csúszik lábáról a cipő, fejéről a hajpótlás. Második emelet, 2. Dávid kerekarcú kopaszodó, mackótestű fiatalember. Világos pulcsikat visel, barna bőrkabátot, szövetnadrágot, puha barna cipőt, melyből kivillan fehér zoknia. Sötétkék irattáskája mindig a kezében, mintha abba kapaszkodna. Nem régen nagy vasrácsot tetetett lakása ajtajára és ablakára, amelyben feleségével, a csendes óvónővel és gyerekükkel, a 4 éves Balázzsal él. Dávid menedzser egy nagy cégnél, amelynek egészségügyi segédeszközeit árulja, forgalmazza, és eladásukat engedélyezteti. Munkahelye egy hatalmas irodaház sokadik emeletén van, ahol mutatós bútorok, nagy számítógépek és irodai berendezések között kerekeken mozgó bőrszékében ül, telefonál, tárgyal, intézi dolgait. Főnökével jóban van, nagyokat kacag, ha az valamit mond, mindig a kedvében jár, cserébe azt várja el tőle, hogy békén hagyja. Cégének termékei közismerten a legjobbak, így nincs sok gond az eladással, naponta garmadával érkeznek a megrendelések, mert a tolókocsikra, végtagprotézisekre, speciális ágyakra nagy a kereslet. Az ügyintézéssel titkárnőjét bízta meg, ő csak időnként nézi át az ügyeket, hogy azok rendben folyjanak. Dávidnak jókora keret áll a rendelkezésére cége termékeiből, hogy kórházakat és orvosokat ajándékozva minél jobb kapcsolatot alakítson ki velük azért, hogy ők a betegeiknek ezeket a termékeket ajánlják. Dávid aláírat egy elismervényt kórházi ismerőseivel, mely szerint ők a tolókocsikat, szendvics ágyakat, egyebeket tőle átvették, valójában azokat nem veszik át, hanem aláírásukért egy összeget kapnak, Dávid meg az eszközöket eladja. Amikor Dávidnak már zsebében a pénz, beindul a fantáziája. Ül nagy bőrszékében számítógépét babrája, és csajok hirdetéseit keresi. Amikor már megtalálta a megfelelőt, felkapja az irattáskáját, szól a titkárnőnek, hogy fontos megbeszélése van házon kívül, beül hatalmas autójába, s hamarosan már csönget is a nő ajtaján. Később visszatér az irodába, még telefonál valamennyit, majd hazamegy, ahol felesége várja. Vacsora után bezárják a rácsot, s nyugodóra térnek. Dávid, amikor már beleun a szexhirdetések böngészésébe, nagyobb eseményt szervez. Szól feleségének, hogy konferenciára megy vidékre, a gázra tapos, s elindul a nagy buliba. A nagy házban ilyenkor már egy egész sor nő várja, akik jól tudják, mit kell ilyenkor tenniük. Amikor Dávid odaér, a házon az ajtókon már rengeteg színes lufi lebeg, hangos, vidám rajzfilmzene szól a hangszórókból, s a ház homlokzatán hatalmas felirat díszelek. Boldog 5. születésnapod, Dávidka! Bent is ugyanez a felirat látható mindenfelé, a hosszú, szépen terített asztalon torták, pezsgők, hideg tálak sorakoznak. Dávid belép, rövidnadrágos matrózruhában, macit szorongatva, hóna alatt ujját szopogatva, s tovább megy befelé a hatalmas szalonba. A nők mosolyogva fogadják, ruha alig van rajtuk, s anyáskodva ölelgetik, csókolgatják, majd miközben Dávid a libbenő nagy melleiket nézi, az asztalfőre ültetik. Ők is leülnek, s elétolják az ünnepi tortát. Dávid kap egy szeletet a tányérjára, megeszi, majd lábával harangozva még kér. Közben nézelődik, bámul, és kezdi észrevenni, hogy a nők egyre közelebb kerülnek egymáshoz, simogatják, csókolják egymást, kacarásznak, tudomást se vesznek róla. Dávid egyre sértődöttebben nyomja magába a tortaszeleteket, a lányok meg egyre merészebbé válnak,
lassan lekerülnek róluk az utolsó ruhadarabok is, Dávid meg egyre dühösebb lesz, egyre több pezsgőt iszik, majd miután a nők már teljesen beindulva fekszenek a fotelokban, az ágyakon, káromkodni, szitkozódni kezd, oda rohan közéjük, s ártatlanul ütni, rugdi kezdi őket, a maciát szorongatva. A lányok csak nevetgélnek, majd lefogják, a fejét simogatva megölelik, a féltékeny ünnepelt lassan megnyugszik, s miután hátára fektetik, a melleiket az arcába lógatva leszorítják. Dávid ekkor még durcáskodik, majd simogatni és nyalni kezd, s míg az egyik szőkenő lent simogatja, ő félve néz, s zavartan kapkod a többi után. A nők a haját, a mellét simogatják, s hagyják, hogy kezével felderítsen, odatolnak neki mindent, amire csak kíváncsi. Végül, mikor Dávid a szemét behunyva, hosszú küzdelem után a csúcsra jut, a nők megértően magukhoz ölelik. Dávid ezután zokogásban tör ki, összeomlik. A lányok az ágyhoz viszik, lefektetik, s elmennek. Csak a szőke nő marad mellette, aki megsimogatja, betakarja, pongyolát ölt, s lefekszik mellé, majd kezét fogva elalszik mellette. A kisfiú hajnalban bevizel, a nő átöltözteti, majd megnyugtatva elaltatja a maciába kapaszkodó kis matróz. Másnap Dávid visszavedlik hétköznapi énjébe, és lázasan dolgozni kezd azon, hogy a tetemes számlát rendezze. A szervezőnek elmondja, hogy a számlát konferencia szervezésre és bonyolításra állítsa ki, cége címére, és hogy miként részletezze a költségeket. Tegyen a végösszeghez még 15% borravalót, s küldje cégébe a nevére, ő elintézi az átutalást. A cég sohasem késett az összegek kifizetésével, és senki sem firtatta, hol és milyen céllal volt megtartva a konferenciát.

0: Földszint 4. Törpe a király. Ő a ház ura, önmagát kikiáltó parancsnoka. 150 centi magas, fején kevéske fekete haj, arcán harcsabajusz, felette idegesen villogó barna szeme. Agyon tetovált bőrén, ügyetlen, nőket ábrázoló rajzok, dátumokkal, mellén csuklóin aranyláncok. Általában sitten van, de néha hazajön, és akkor napokig mulat, zeneszótól és üvöltésektől visszhangzik a ház, az emberek jönnek-mennek, majd hirtelen a zene elnémul, ütések és sikolyok hangja tölti be az udvar körbezárt terét, majd ismét hetekre beáll a csend. Törpe lakása jóformán üres. Egy ősrégi barna cserépkályha áll egyetlen szobájában, mellette egy szakadt matrac, előtte néhány üvegrekesz, üres üvegek szanaszét, padlóját üvegszilánkok borítják. Lakásán elméletileg csak ő lakik, de számos gyereke, asszonyai, szeretője és haverjai is ide járnak, s laknak, mulatnak, tombolnak vele, majd mennek, s várják, hogy Törpe újra hazatérjen, s újra vele ünnepelhessenek. Törpe pontosan tudja, melyik lakó mikor nincs otthon, és kiszemelve a megfelelő lakást a megfelelő pillanatban kiüríti úgy, hogy abban egy gombos tű sem marad. Mivel ezt rendszeresen csinálja, mindenki tudja, hogy ez csak is az ő műve lehet, mert csak ő tud egy szempillantás alatt mindent elvinni úgy, hogy annak semmi nyoma sem marad. Egyszer az orvos lakását ürítette ki. Amikor fáradtan, vágyattan hazatért munkájából és benyitott lakásába, csak az űrt és a poszt látta, ami bútoraiból, ruháiból, rengeteg cuccából hátra maradt. Tetszett neki az űr, a rend, a nyugalom, a tér. Azonnal lement Törpéhez, aki mindent tagadott. Az orvos nem erőltette a dolgot, visszament a kórházba, majd hamarosan egy mentőautóval érkezett a környékre, s sürgős, kötelező vizsgálatra felszólító papírt lobogtatva a kezében, mentőautójába tuszkolta Törpe kedvenc szeretőjét. Miután megérkeztek a kórházba, felvitte a nőgyógyászatra, levetkőztette, megmutatta számos egyetemi hallgatójának, mint egy ritka nemi fertőzés szélsőséges esetét, majd visszavitette lakására. A Törpe már ott állt a nő háza előtt, majd belesziszegett az orvos arcába.
1: Most megdög lesz, doki! Hogy merted mutogatni a nőmet, te mocsok? Most megdög lesz!
0: Nem én néztem, hanem a sok egyetemistas, azok még ilyen durva fertőzést úgysem láttak. Mit csinálsz te vele? Kutyáknak adod? Ide figyelj! Ha egy órán belül nem kerül vissza a lakásomban minden ellopott holmi, akkor holnap az újságok címlapján látod viszont a csajot pucér lába közét és a rajta röhögő egyetemistát. Törpe felé szúrt késével, de az orvos elkapta a kezét, kitekerte markából, s hatalmas lapáttenyerével jól pofon vágta. Törpe messzire repült, majd feltápászkodva visszajött, s újra próbálkozott, de miután még egy ugyanolyan pofont kapott, belátta, hogy engednie kell. A lakás órákon belül régi állapotában, bohém pompájában állt. Az orvos újra kényelmesen konyakozhatott, majd fáradtan, felöltve sejem fürdőköpenyét, nejlonharisnyában nyugovóra tért. Másnak sohase sikerült Törpétől visszaszerezni dolgot. Talán nem is hiányolták őket annyira, és belenyugodtak, hogy nincs is szükségük a sok kacatra. Csak néztek mérgesen Törpére, aki nagy társaságával mulatott, ordibálott.

0: Emi néni nagyon szegény. Szegény a ház valamennyi lakója, egyik napról a másikra él, és nem tud, nem is gondol, nem is akar már kitörni abból, amiben él, de Emi nénihez képest ők mindannyian gazdagok. Mert Emi néninek még az a nyomorult kis nyugdíja sincs, mint a többieknek, csak egy segély, amelyből éppen csak, hogy ki tudja fizetni a kevéske villanyt és gázt, amelyeket kínos takarékossággal használ, mert fél, hogy túllépi a határt, s akkor kikapcsolják, ő meg ott fagy meg kis lakásába. Egy időben naponta kibuszozott a város melletti szántókhoz, hogy répát, gyökeret gyűjtsön, s legalább azt megfőzhesse és megegye, de mióta ott egyszer rajta kapták és megverték, többé már oda sem mer menni. Nincsenek gyermekei, rokonaival sem tartja kapcsolatot, így senki sincs, aki pénzzel vagy élelemmel segíthetni. Emi néni sokszor napokig nem eszik. A ház környékén téplából, már alig remélve, hogy bármi ennivalót talál. A boltok, a piac környékén már a hulladékok között sem talál felhasználható ennivalót, a kukákból meg a hajléktalanok elvisznek minden ehetőt. Emi néni egyik felderítő sétáján a közeli kórházhoz ért. Körbejárt az épületet, majd kotorászni kezdett a kórház mögötti nagy konténerben. Nem zavarta, hogy a járókelő betegek bámulják, a gyilkos éhség parancsolt, s ő kotort egyre mélyebbre mégse talált semmit. Eszelős düroham vett rajta erőt, az utolsó elkeseredettség dühe, a végső tehetetlenség átkozott szégyene elleni lázadásé, s még mélyebbre kotort. Ekkor egy vastag műanyag zacskót tapogatott ki a keze. Beleszakított, s tovább kotort, majd megmarkolt a zsákmányát, és kihúzta a csomagot. Belepillantott, véres húscafatok, mellette kötszerek, zsinegek. Már mindegy volt, hogy ez micsoda, fogta a zacskót, lopva a táskájába tette és hazavitte. Otthon elővette, és amikor a csap alatt mosni kezdte, látta, hogy a kibontott zacskó tartalma egy szétroncsolt gyermekkéz. Fogott egy nagy lábast, levágta a csontokról a még használható húst, beletette a fazékba, s feltette főni. Paprikát tett még a fazékba, valamennyi fűszert. Félájult izgalomban várta az eredmény. Amikor elkészült az étel, a lábas szépen megterített asztala közepére tette, majd ünnepélyesen szedett a tányérjába, és ősrégi bádog eszközeivel enni kezdett. Eleinte undorodott, összeszorult a gyomra, forgott vele a világ, de lassan magába erültette a levest, a húst, s az étkezés után lefeküdt. Mélyen aludt, s lidérc álmai voltak. Egy ismeretlen gyermeket álmodott, aki visszakéri tőle kezét, sír, zokog, jajgat, de ő nem tudja megvigasztalni, nem tudja megnyugtatni, kiengesztelni már soha. Emi néni napokon belül jobban lett. Kiheverte a megrázó élményt, kissé megerősödött, így újra elment jobb híján a kórházhoz ennivalót keresni. Mint megtudta, a kórház baleseti sebészettel is foglalkozott, így kerültek a műtők maradványai a kukába, ahol ezúttal is talált néhány felismerhetetlen apróságot. Emi néni étkezése így valamelyest megoldódott. Lassan, nagyon nehezen ugyan, de megszokta, hogy emberhúst eszik. Nem volt rossz az íze, szinte ugyanolyan, mint a többi, valamivel talán édeskésebb, de ez nem számított, csak az, hogy ő ebből erőt merít, s idővel az ízesítésen is javított, így a beszerzés hétköznapivá vált számára. Egy napon, ahogy ott turkált a konténerben, odalépett hozzá egy hatalmas termetű férfi. Emi néni megijedt, hogy vége, lebukott, most már végleg nem lesz mit ennie, éhen hal. De nem ez történt. Egy boncmester volt, aki hozzálépett, csak annyit mondott, hogy szóljon neki, ha bármire szüksége van. Ő szívesen segít, az alaksor végén van a terem, ahol a boncolásokat végzi, délelőttönként ott megtalálja. Emi néni félelmében elszaladt. Másnap fogta magát, mivel az előző napon nem talált semmit, összeszedte bátorságát, s lement az alaksorba, hogy megkeresse a boncmestert. Megtalálta az ajtót, bekopogott, az ismerős arc rámosolygott, betessékelte. A terem közepén egy hatalmas boncasztal állt, rajta egy idős férfi hullája, mellette rengeteg fogó, kés, kesztyű, tű. Emi néni csak állt és bámult, a férfi meg nyitogatta a hatalmas hűtőház ajtajait, amelyek mögött hullák sorakoztak. Öreg asszonyok, öreg emberek, itt-ott egy-két középkorú, ritkán fiatalok, gyerekek testei. Én megszoktam őket, velük töltöm az életem. Mindegyikkel megismerkedek, és elbeszélgetek. Ők ugyan nem mondanak semmit, de én szelek, bontok, vágok, és mindent megtudok róluk, ki mennyit ivott, evett, dohányzott, szeretkezett, mivel foglalkozott, és még azt is, amit úgyse tudnának sosem megválaszolni, hogy miként és miért haltak meg. Szétszerelem őket, végignézem, majd miután megvagyunk, beleteszem elhasznált kesztyűimet, eszközeimet a gyomrukba, visszateszem felmetszett skalpjukat, és már mehetnek is az örök nyugóra, mondta a boncmester. Látom, hogy maga már hetek óta ide jár, s emberhús gyűjteget. Én adhatok magának, amennyit csak akar, amelyikből csak akar. Ha valamelyik rész kifejezetten szereti, akkor olyat adok magának. Miután lezárom a boncolást, már úgyse nézi meg őket senki. Emi néni aznap egy fiatal férfi combjával tért haza. Szerzett mellé néhány krumplit, betette az egészet a sütőbe, kisütötte, s megette. A boncmesterrel egyre közvetlenebb és bizalmasabb lett kapcsolat. Olykor ott ült végig egy-egy boncolást, s nézte, miként esik szét, majd áll újra össze egy-egy test. Amikor egy 20 év körüli fiú testét boncolta a boncmester, Emi néni, miután sokáig küszködött szégyenérzésével, végül csak kimondta, hogy kérni, elvinni a fiú farkát. A férfi készségesen levágta, Emi néni meg hazavitte és elkészítette. Páratlanul finomra sikerült. Puhább és ízletesebb lett, mint bármely más testrész, amit addig kóstolt. A következő hetekben megkérte a boncnokot, hogy szerezzen neki ebből minél többet. Hónapokkal később, amikor egy 50 év körüli férfi farkát főzte levesébe, elbizonytalanodott. Nézett a levesbe, az úszkáló húsdarabra, s azon tűnődött, hogy rendben van-e ez így, ahogy van. Igen, gondolta magában, mert máshogyan nem is lehetne. Majd legyintett egyet, rászúrta a húst a villájára, kivette a tányérjába, felszeletelte, és üres tekintettel enni kezdett. Pince. A pincében a szétrepett csövek szivárgásától bokáig ér a víz, húgyszagú lucsokba fektetett téglákon mászkál az, aki ebbe a gyomorszorító bűzbe lejön. Hatalmas vasajtó zárja el a házudvartól, fényt alig kap, a kis rekeszek, melyekben egykor a lakók felesleges ajtóikat, bútordarabjaikat, kacakjaikat tartották, már rég üresek. A pince forgatja a belé folyó vizeket, szennyet, vizeletet, szemetet, s rágja, emészti, rettenetes barlangként, lélegzik ki haldoklásának bűzét a ház udvarára, az emeletekre fel, egészen a padlás. Egy hajléktalan élet. Csípője sérült, haja, szakálla teljesen benőve, össze-vissza ragad a fején. Rongyai, ruhája rétegekben málnak le róla, és állandó beteg köhögésében vér folyik az orrában. Az egyik rekeszben lakik, az egyetlen pincében felejtett bútordarabon, egy ősrégi konyhaszekrényen fekszik, innen vizelés székel maga alá, elé, akárhová, úgyis mindegy, a kosz és a folytó rothadó szag egyforma mindenütt. Gazdája tartja a pincében, mint egy kegyetlenül büntetett állatot. Néhány naponta moslékszerű maradékot hoz neki egy nylonzacskóban, amelyet ő a zacskóba borulva behabzsol. Behabzsolja, mert különben éhen halna, s amúgy is megmondták, hogy nehogy megdögöljön, mert akkor neki még 1000-szer rosszabb lesz. A pokolra jut, s ott lent, az igazi pokolban forró olajban fogják vég nélkül sütni, nem ám etetni, gondját viselni, mint itt. Koldulni szokott a ház előtt, mikor gazdája kirángatja, s bottal verve kényszeríti. Ilyenkor mosolyog, betegesen sápat, fehér bőrére süt a nap, s ez számára már maga az ünnep. Ha nem figyel gazdája, akkor az összegoldult pénzen sört vesz, mohón megissza, majd félájultan kidülöngél a ház előtti kereszteződésbe, ahol autók suhannak el mellette vigyázva, nehogy elüssék, míg ő képzeletbeli útirányokat mutatva, a közlekedőknek torka szakadtából üvölt, s vég nélkül kurjongatja. Jó a pálya! Jó a pálya! Jó a pálya! Egy jéghideg, szeles napon, míg szokásos módján dülöngélve mutogatott az útkereszteződésben, egy gázpalackokat szállító teherautó tartott felé, és mire a vezető észrevette, már ott volt, szinte neki ment, majd hirtelen oldalra rántva a kormányt a háznak rohant. A teherautó hatalmas lendülettel csapódott a ház sarkába, és még befelé préselődött a sarki bolt ajtaján, a palackok hatalmas dübörgéssel, villogással robbanni kezdtek, mintha maga az ég akart volna a házra szakadni, hogy a föld alá teperje. A robbanás lángjai egyre magasabbra csapva fúrták át az emeleteket. A lakók kirohantak a körfolyosókra, az udvarra, az utcára, és tehetetlenül nézték, ahogyan a tűz házukat birtokba veszi. A tűzoltók néhány órányi nehéz küzdelem után eloltották a tüzet, és a lakók lassan visszamerészkedtek odúikba, amelyeket a következő napokban megpróbáltak ismét lakhatóvá tenni. A megégett bútorokat, kacatokat kidobálták, amit még meg lehetett javítani, megtartották, a kitört ablaküvegeket és a kiomlott falrészeket téglákkal berakták vagy bedeszkázták. Nem tehettek mást, úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. Nem volt mit tenni, itt kellett maradni. Pénzük nem volt, hogy rendbe hozassák, máshová nem volt menniük, így maradtak az élő romban. Ahogy múltak a napok, egyre inkább hozzászoktak új helyzetükhöz. Végül is annyi romos ház volt a környéken, hogy ez sem tűnt nagyon másmilyennek, lakni még lehetett benne, ha áram és gáz már nem is volt, s víz is csak néha. A lakók nem tudtak, s nem is akartak szabadulni a háztól, s egyre inkább kezdtek rá hasonlítani, a ház meg egyre inkább saját lakóinak hajléktalan szállodája. Még két tél múlt el, s már jött a tavasz, amikor munkások érkeztek a házba. Sorra nyitottak vagy törtek be a lakásokba, s szó nélkül kezdték el kidobálni a bennük található holmikat, a ház udvarára beállított kocsijukra. A lakók rémülten tiltakoztak, sikoltoztak, kapaszkodtak bútoraikba, ruháikba, de mind hiába. A munkások sokan voltak, s olyan határozottsággal és gyorsasággal dolgoztak, hogy estére már ki is pakolták az egész házat. Mindazt, amit a lakásokból kiűzött lakók nem tudtak megmenteni, teherautójukra dobáltak, a lakásajtókat, ablakokat berácsozták, lepecsételték, majd távoztak. A lakók az udvaron gyülekeztek, jajveszékeltek, dühöngtek, tomboltak, majd lassan belenyugodtak helyzetükbe. Egyikük megtudta az egyik munkástól, hogy a házat lebontják, s a helyét autóparkolónak használják majd, míg mást oda nem építenek. Már éjszaka volt, remegve, dideregve néztek egymásra végső tehetetlenségükben, kis motyóikat kezükben szorongatva vagy halombahány dolgaikon ücsörögve a ház udvarán, a hosszú merengő csendet a gondnok törte meg. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy a pincébe költözzünk, mondta. Ott minden lakásnak megvan a rekesze, minden lakó elfoglalhatja a sajátját, míg jobbat ki nem talál. A világítást majd megoldjuk gyertyákkal, én meg elintézem a szomszéd házzal, hogy kaphassuk tőlük vizet. A lakók szemében megcsillant a remény, s habár tudták, hogy a pince bűze kibírhatatlan, nem volt választásuk. Megindultak csendben, s vitték le motyóikat a reménytelenség bugyrába, a nedves pincébe, ahol elfoglalták rekeszeiket, s azokban berendezkedtek. A gondnok kannákba gyűjtötte a pince alján kavargó vizet, s hordta kifelé, hogy legalább egy kicsit enyhüljön a bűz. A többiek is segítkeztek, s vitték ki a pincéből a szemetet, az ürüléket, a kacatokat. Csak Törpe lett nagyon ideges, amikor meglátta, hogy az ő rekeszét belakta az a nyomorult, a pince régi lakója. Látta egykor idehozott szekrényét, amelyen most ő ivóvizét és émeítő élelmét tartotta, majd felháborodva bottal kezdte ütni a szekrényen fekvő szerencsétlent, hogy kizavarja saját területéről. És ütötte-verte, míg észre nem vette, hogy oda van láncolva, letépte a láncot, és kifelé rugdosta a rekeszből. A szerencsétlen rémülten üvöltözni kezdett. Nem az ütések lepték meg, hanem az, hogy most már ebben a pokoli börtönben sem lehet maradása, már a világ legrettenetesebb helyesen fogadja be. Majd végigmérte az ilyet lakókat, akik új lakhelyeket próbálták minél lakhatóbbá tenni, és egy fájdalmas bonyításban felnevetett. Hahotázva fetrengett a megrökönyödött lakók láttán, akik a pincét, az élő szennygödröt készültek komoly arccal belakni épp, megpróbálva életeiket mindenáron ugyanabban a megrendíthetetlen mederben tartani. Lassan feltápászkodott a bokáig érő lucsokból, s kimászva a pince ablakán, vicegve ott hagyta a házat.
1: Lomtalás.
0: Lépcsőház, harmadik emelet 10.
1: Második emelet,
0: harmadik emelet 10. Első emelet 5,
1: második emelet 7,
0: harmadik emelet 2, első emelet 5, földszint 9, harmadik emelet 2, első emelet
1: 5,
0: földszint 4, harmadik emelet 8, első emelet 7, földszint 3, harmadik emelet 8,
1: második emelet 5,
0: földszint 3, harmadik emelet 1, második emelet 5,
1: lomtalanítás.
2: Lomtalanítás!
3: Lamacsor Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
6: Mégis miben?
5: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
6: Hát de én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
1: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
2: A Lama Tune Rádiót az italműhely támogatja.